0: Gus suka bilang versi lain dari kalimat ini, Kak. Yes you, I am. Maksudnya apa? Maksudnya? Ya lo, lah gue. Yes you, I am. Aduh. Terus ada lagi. Tahu what KFC?
1: Hah?
0: What KFC?
1: What KFC? Heeh. What KFC? Apa gua bilang?
0: Apa gua kata?
1: What KFC? Gue jadi goa.
0: Terus ada lagi ini. Rezeki datang silih bergendi.
1: Silih bergendi.
0: Terus habis itu ada merinding banget kalau yang ngomong Sumanto.
1: Yumah yummy.
0: Yumah yummy.
1: Nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom n